Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter Pósfai Gábort, szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a budai fonódó villamos hálózat folytatásaként, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Elkezdődött a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. Az idei fellépők között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andra és a Budapest Bár is. Végül pedig az időjárásról. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar majd előfordulhat.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalunk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kényekedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világhírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmakváros piacát a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. 5 meghaltak, 18 megsebesültek. Közben ismét lakóházba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. A légitámadásokban 4 meghaltak és 18 megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettes társait és a merénylet megrendelőit is. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést pedig Európa és Afrika régiója produkálta. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban, 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikoptert is bevetettek. Az erős szél nehezíti az oltást. Itthon hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Karbantartás miatt változik az 1-es és a 37 a villamosok közlekedése ma is, holnap, valamint a jövő hétvégén. Az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37 a villamos csak a Blaha Lujza tér, Népszínház utca és a Hidegkuti Nándor stadion között közlekedik. A Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között szintén pótlóbusszal lehet utazni. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél több felé megélénkül, délután 26-31, késő este 18-25 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szerintem Bach és egyébként Mozart és Beethoven is olyan távolságba és olyan magasságba kerültek, és olyan innen 2025-ből nézve olyan szakrális, mondhatom, hogy szakrális helyre, ahogy szerintem mindenki, akivel zenével foglalkozik, tud folyamatosan újat mondani, és tud belőle töltekezni, akármilyen stílusban is komponál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Premetz Mátyás, billentyűs, Hammond orgonista. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és köszöntelek itt a stúdióban.
4: Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
3: Hadd kérdezelek egyébként erről, hogy a Szakcsi Rádió létrejöttéről volt annak idején értesülésed?
4: Azt tudtam, hogy létrejött, igen, de nagyjából ennyit tudtam róla, hogy meg lehet keresni a neten.
3: És akkor még egy kötelező kérdésem, hogy Szakcsi Lakatos Béláról van-e bármifajta zenei, vagy esetleg személyes emléked?
4: Én őt személyesen nem ismertem, nem is tanultam tőle, pedig biztos nagyon izgalmas lett volna. Egy koncertjét végigültem Szombathelyen a jazz táborban, ami nagyon-nagyon tetszett, és hát ugye rengeteg anekdóta kering róla így a zenész szakmában, amiktől igazából olyan, mintha mai napig velünk lenne. Én nagyon kedvelem őt, mint személyiség és mint jelenség, amit ő képviselt így a magyar művészi életben.
3: Most pedig egy picit visszakanyarodnánk a te művészi pályádnak a kezdeti állomásaihoz, és arra szeretnélek kérni, hogy ha van egy ilyen pillanat, vagy egy ilyen pont, akkor idézd fel, kérlek, a legelső jazzhez fűződő emlékedet. Sőt, zenéhez fűződő emlékedet.
4: Hú, hát az nagyon különböző. Nekem a zenével talán a legkorábbi emlék, amit így el szoktam mondani, ez mindig az én nagyapám, aki az ilyen különböző családi összejöveteleken, viszonylag nagy családban nőttem föl, tehát 13-an vagyunk unokatestvérek, és akkor ez minden karácsonykor így a szülőkkel együtt összegyűltünk, és a nagyapám nagyon zenei, de nem képzett zenei tehetség volt, tehát egy autodidakta módon zongorázott, és tudott több mint 400 magyar nótát, meg egyéb mindenféle dalt, és ezeket le tudta kísérni magát a zongorán, de hogy így bármilyen hangnembe, amit megérintett, ahol elkezdte, ott ment. És ezen igazából sokkal később döbbentem csak le, miután elkezdtem már zongorázni, tanulni, hogy ez micsoda tehetség, tehát ő így az első, meg hogy minden karácsonykor mondjuk ott voltak már az ajándékok a fa alatt, de még nem lehetett kibontani, mert még előtte még el kellett énekelni egy-két karácsonyi dalt, így közösen, tehát ezek mindenképpen meghatározó élmények. Aztán ugye muszáj volt, hogy tanuljak zongorázni, ez egy kicsit így az elején tényleg muszájnak éreztem.
3: Miért volt muszáj?
4: Hát mert szüleim ezt így kijelentették. A nővérem is tanult zongorázni, a szüleim is tanultak valamilyen hangszert. Tehát ez úgy benne volt a családi elvárt viselkedésben, hogy valamilyen hangszeren mindenki legalább valami béna szinten, de kell tudni.
3: Mint egy ilyen általános műveltség része?
4: Igen. És akkor egyik nagybátyám az klarinétozott, a másik hegedült, mindenki furujázott, stb. Tehát ez egy ilyen, ez így benne volt a családban. Ez is csak sokkal később döbbentem rá, hogy ez amúgy nem általános feltétlenül, tehát hogy ez egy borzasztó nagy adomány. Én próbálom ezt a gyerekeimbe is bele sajtolni, vagy súlykolni valahogy, még akkor is, hogyha van ellenállás. Szóval igazából ez a két dolog, ami meghatározó. Aztán, hogy a másik kérdésed, a jazzre is rátérjünk, az már a gimnázium alatt, akkor már ugye nagyjából 8-10 éve tanultam zongorázni. Gimis koromban talán ilyen filmes élményeim vannak, hogy mondjuk egy western filmbe zongorázik a sarokba valaki, amíg bele nem lőnek a zongorába, típusú. Tehát, hogy valahogy ilyen könnyű zenét akartam zongorázni. És akkor ez nyilván először van egy ilyen ragtime gyűjtemény, amit minden klasszikus zenetanár is elővesz, hogy hát a Scott Joplinnek a ragtime-jai. Jó, és akkor valahogy így sikerült így átevickélni arra, hogy jó, a ragtime is jó, de hogy engem az improvizáció érdekel nagyon. Mert rájöttem arra, hogy borzasztóan nehezen tanulok egyébként zenei anyagokat meg, és borzasztóan nehezen tudom őket memorizálni, és aztán az agyamban tartani. Tehát mondjuk, hogyha nem játszom el egy hónapig, akkor utána kezdhetem előről. Sajnos ez a mai napig így van, és akkor rájöttem, hogy de akkor miért nem tanulok inkább improvizálni, mert ott nem kell emlékezni, sőt, az kifejezetten hátrány, hogyha az ember ismétli magát. És így igazából a postás zeneiskola volt, ahol elkezdtem jazz tanulni így 16-17 évesen.

0: addigra a hangszerválasztás azon túl, hogy, hogy a zongora egy, egy kötelező nehézségnek tűnt még, a, még az első időszakban, azután egyértelművé vált, hogy maradsz billentyűs?
1: Igen, az egy nagyjából egy ilyen 5-6 év tanulás után átbillent abba, hogy már nem, nem a szüleim erőltettek le a zongora mellé, hanem onnantól ez egy ilyen valahogy így segített a, az identitásomat definiálni onnantól kezdve. Valahogy az iskolában is ez, ez egy ilyen jó menekülés volt abból, hogy nem tudom, hogy így éreztem magam valakinek. Én voltam a gyerek, aki zongorázott az osztályban. És ez úgy, úgy meg is maradt. Nagyon fontos eleme volt így a fejlődésnek, és de akkor még csak a zongora érdekelt. Tehát ez a lemondozás, az később jött.
0: Az az érdekes, hogy említetted, hogy a kötöttségek mellé bejött ez az improvizáció iránti vágy, de hogyha improvizáció iránti vágy, akkor az magával ragadja feltétlenül, hogy akkor az csak is jazz lehet?
1: Akár szét is választhatjuk, tehát én szerettem amúgy a jazzt is nagyon. Uh-huh. A swing ritmizálást, a swinget nagyon-nagyon szerettem fiatalon, nagyon-nagyon. Tehát az, amikor egy jó ritmus szekcióval ott a bőgő, meg a dob elindul, akkor, akkor az, az, azt kifejezetten, nem tudom, kirázott a hidegtől, uh-huh. és hált a szőr a karomon, tehát hogy az a fajta zenei élmény. Ez amúgy megmaradt, én nagyon szeretem ezt a fajta zenét, de abban igazad van, hogy az improvizáció nem feltétlenül kötődik a jazzhez, ugyanakkor az oktatásban mégis nagyon hát limitáltak a lehetőségek, vagy akkor talán még, még szűkebbek voltak, és igazából improvizálni jazzt tanítottak akkor. Tehát, hogy egyfelől azt gondolom, hogy az oktatás egy picit behatárolta, de igazából az én ízlésemnek is ez megfelelt, szóval én szeretem a jazzt, akkor elkezdtem hallgatni ilyen, ilyen klasszikus jazz zongoristákat, csak hogy ezzel a furcsa ezével éljek, képpel éljek, például Oscar Peterson, meg Monk, meg ezek a Bud Powell, aki igazából nagyon meghatározta így a, az ízlésemet az elejétől fogva, és nem kerestem a, az egyéb kortárs improvizációs lehetőségek, nem izgattak, hogy úgy mondjam.
0: A klasszikus zene sem, ha már szóba hoztad?
1: Hogy az abban végzett improvizáció?
0: Nem, ja, nem, úgy a klasszikus zene iránti.
1: De az foglalkoztatott, de az arról igazából aztán lelettem beszélve, úgymond. Így a zongora tanárom is meg, tehát hogy valószínűleg ahhoz, ahhoz sokkal alaposabban és sokkal rigorózusabban kellett volna gyakorolni, hogy az, az egy valós opció legyen, hogy mondjuk klasszikus zongorista legyek.

0: amit az előbb, hogy akkor itt járunk nagyjából 16-17
1: igen.
0: éves korodban. Ekkor megfogalmazódott-e már benned az a gondolat, hogy érdemes lenne egy együttest verbúválni magad köré?
1: Lassan igen. Igen, tehát az volt az igazán nekem az áttörés a zenei zenetanulásban, amikor elkezdtünk kamarazenélni, tehát egy ilyen 4-5 év után kitalálta a zongoratanárnőm, hogy akkor négy kezest játszak egy másik növendékkel, és azt nagyon-nagyon szerettem, aztán nővéremmel is játszottunk négy kezeseket, meg kísértem egyéb hangszereseket így a zeneiskolán belül, és igazán az egy óriási élmény az mai napig számomra az, hogy közösségben zenélni, tehát nem egyedül, én nem azért is, igazából nem vagyok szólista, nem tartom magam egyedüli, nem szoktam egyedül se zongorázni, se orgonálni, mert nekem az együttjátékban születik meg az az élmény, amit keresek ebben az egészben. Úgyhogy ez, már nem tudom, honnan indultunk, de hogy
0: hát,
1: ez
0: hogy a formáció megalakításának a gondolata
1: igen,
0: ekkoriban.
1: Igen, úgyhogy itt ilyenkor már, ez ekkor már így motoszkált bennem, de az csak 18 évesen kerül, érettségi után kerültem be egy Dixieland zenekarba.
0: És ez hogy jött?
1: Te erre őszintén szóval nem emlékszem, de azt gondolom, hogy úgy jött, hogy ez egy amatőr Dixieland zenekar, egyébként nagyon, nagyon jó kis társaság volt. A zenekarvezető szerintem oda telefonált a postásba, hogy nincs-e valami növendék, akinek kell egy zenekar, uh-huh. és hogy küldjenek, és engem küldtek.
0: Ezt nem tudtam, hogy ez így szokott
1: történni. Hát előfordul ez is. Egyébként ugyanez a történet, hogy például én hogyan játszom a Barabás Lőrinccel most már 25 éve, az ugyanez a történet, hogy kísértünk egy énekesnőt, illetve nem mi kísértük, hanem a tanáraink, a Márkus Tibor, aki az én zongoratanárom volt a postásban, ő kísérte ezt az énekesnőt, és volt, hogy nem ért rá, és akkor elküldött maga helyett, hogy ide ez egy jó alkalom lesz gyakorolni. Ez már nem az első évben volt, ez már a harmadik, negyedik évben volt, és ugyanígy elküldte a maga helyett a Lőrincet is a tanárja, azt hiszem, hogy a postásban is a Kornéltól tanult, a Fekete Kovács Kornéltól. Lehet, hogy ott még nem. És ott találkoztunk, mondom, 25 évvel ezelőtt, és ezek ilyen óriási meghatározó élmények, amiről akkor ugye nem tudtuk, hogy meghatározó, aztán 25 éve együtt játszunk, tehát hogy ilyenek nyomán indult el az első zenekar, aztán amikor a jazz tanszakra fölvettek 2003 körül, akkor részben ilyen sznobériából ebből a zenekarból kiléptem, hogy most már jazz fogok játszani, nem Dixielandet.
0: Annyira éles határ, húzható, vagy érdemes húzni
1: akár? Hát húzható határ, ugye a Dixieland az a fehér ember megfejtése a korai New Orleans-i jazzre.
0: Ettől elhatárolódtál.
1: Hát akkor igen, most már nem gondolnám ezt ilyen fontosnak, de akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagy előrelépés, hogy akkor mostantól nem ezt csináljuk.
0: És akkor milyen zene inspirált, hogyha nem a Dixieland, akkor hirtelenjében kinyíltak új.
1: Bebop főleg, meg hát ez a Petersoni harmónia világ, ez nagyon...
0: Tehát kronológiában igazából haladtál tovább.
1: Indultam előre, igen.
0: És mostanra hova jutottál el ebben?
1: Én megrekedtem. Megrekedtem az igazán modernek előtt, tehát hogy mondjuk, hát nem is tudom, mit mondjak. Ez a Hancock, Chick Corea vonal, tehát én inkább a náluk egy generációval korábbi jazzt szeretem, hallgatom, picit ott el nekem ez a fúziós irányzatok, amikor elindulnak ugye a Davis-szel, meg ott a többiek, az ott hirtelen nagyon, hogy mondjam, ott nagyon válogatós leszek, tehát hogy abból is vannak dolgok, amiket nagyon szeretek, de a korábbi ilyen hard bop, és amikor ezek a szóló, igazából pont a Hammond organisták itt már így bejönnek, hogy egy csomó olyan Hammondos van a 60-as, 70-es években, akik sokkal erőszakosabban kacsingatnak a popzene felé, és csinálnak ilyen funkos fúziókat, meg ilyen soul zené, soul jazz, ugye van ez a kategória, soul jazz, ebben mondjuk zongorista kevesebb van, mint Hammondos. És ezeket a műfajokat jobban kedvelem, mint amikor ez a ilyen rock fúzió elindul, az hogy mondjam, ott vannak szólisták, akit nagyon szeretek, a Jan Hammer például, meg ilyen típusú karakterek, de az echte zongoristákat már ott, hogy mondjam, nem hallgatom napi szinten.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré, és Premetz Mátyással beszélgetünk. Egy picit a közszolgálatiság jegyében kérdezhetlek a Hammond orgonának a
1: persze
0: különbségeiről, vagy az orgonák családján belül a Hammond orgona pontosan hol helyezkedik el, csak hogy ezt tényleg mindenki értse itt, és aztán megpróbálja a jazzben is elhelyezni, vagy a te életművedben is elhelyezni.
1: Hát erre nincs rövid válasz, ugye a Hammond orgona az nem egy orgona a hagyományos értelemben, tehát az orgona-orgonák közé nem lehet elhelyezni, ez egy elektronikus, hát igazából egyfajta szintetizátor, ami a 30-as években hát jött létre, ugye akkor hozta létre a Lawrence Hammond, mint a feltaláló. Olyannyira nem volt ez egyértelmű, hogy ez orgona, hogy egyébként 1942-ben az amerikai orgona készítők szövetsége beperelte a Hammond céget, hogy nem hívhatja Hammond organnak a hangszerét, mert hogy ez nem egy orgona, hát hogy ez egy ilyen elektromos kis vacak, ami hát szól, de hogy ennyi erővel zongorának se hívhatja, mert nincsenek benne húrok, így orgonának se hívhatja, mert nincsenek benne sípok. És akkor ebből lett egy komoly tárgyalás, és egy ilyen vaktesztet csináltak, egy ilyen vak meghallgatást valami katedrálisban. Fönt van a neten, amúgy ezt meg lehet találni, ahol el volt függönyözve egy Hammond orgonás installáció, meg egy sípos orgona. És igazából egy valahogy úgy jött, hogy 10 darabot játszottak, hol az egyik, hol a másik, és 10-ből 4-szer rosszul tippeltek a hallgatóság, hogy most sípos hangszert hallanak-e, vagy elektromosat. És ugye a 4 az már majdnem a random, tehát hogyha felét eltaláltad, felét nem, az már annyira rossz arány, hogy magyarul megkavarodott a nézőközönség, vagy a hallgatóság, és így nyerték el a jogot, hogy akkor orgonának lehet hívni, tehát végül is bírósági döntés van rá, hogy orgona.

0: piac volt az első, aztán később kitalálta, hogy az otthoni piac is egy óriási terep, lettek ilyen egészen olcsó modellek, ilyen beetető modellek kvázi. Nagyon jó a cégnek a marketingje.
1: Ja, mindegyik megmaradt, mint Hammond.
0: Megmaradt, mint Hammond, de hogy igazából, mint a mai szintetizátorgyártók, pont ugyanezt csinálták, hogy vannak kicsi, olcsó beeltető modellek, ami majdnem olyan jó, mint a nagy, de hát sokkal olcsóbb, és ha akarod, akkor megveszed a nagyot, és pont ugyanezt csinálta a Hammond is.
1: És azóta alternatívái nem kerültek piacra?
0: De hát ugye sok alternatívája van, régen is volt, de az az igazság, hogy ezt a hangzást ezt nem tudták reprodukálni, tehát nem... Ezt a mélységet elektronikus hangkeltéssel nem sikerült összehozni más orgonákban. Meg van egy pár olyan tulajdonsága a Hammondnak, amitől kifejezetten mondjuk könnyű zenére vagy jazz játékra alkalmasabb, mint a többi. Tehát mondjuk ez a nagyon pregnáns hangindítása van, kicsit van egy ilyen kattanás a hang elején, a hang végén. Ezt egyébként hibának élte meg a tervező, ugye? Dr. Lorenz, viszont a zenészek meg imádták, mert egy ilyen perkuszív játékmódot tesz lehetővé, ami nagyon, nem tudom, kiemelkedik a többi korabeli ilyen mindenféle színházi, meg egyéb orgonák közül. Meg ugye a sípos orgonának is van egy borzasztó lomhasága, tehát ugye minél nagyobb a síp, annál több levegő van benne, mire az elindul, mire az megrezeg, az a nem tudom, 30-40 kilónyi vas darab. Tehát nagyon lassú, mire elindul. És ahhoz képest egy ilyen azonnali játékmód, az sok olyan zongoristának, aki átült egy orgonára, szerintem ez jobban feküdt játékmódban, mint egy igazi orgona.
1: De akkor itt pusztán a hangszínnel, tehát egy gondolom ma már elég, amikor annyi mindent elő lehet állítani egész egyszerűen technikailag egy szintetizátorral, bármilyen hangszínt beállíthat valaki, akkor igazából átkapcsolhatná a szintetizátorját orgona hangszínre, és akkor onnantól ez működik?
0: Hát vannak ilyen digitális megoldások, most már igen.
1: Nem csak az érdekel még az utolsó ezzel a szakirányú kérdés, hogy hanem a sípok szólaltatják meg, akkor elektronikában miben más a, ennek a megszólaltatása a Hammond orgonának, mint egy szintetizátoré?
0: Hát ugye a szintetizátorok azok pusztán elektronikus módon működnek, tehát ott végül is ami rezeg, az már csak a feszültségek rezegnek, hogy így mondjam. Ezeket megelőző korszakban, ez a 30-as, 20-as, 30-as, 40-es években egy csomó olyan hangszert csinálnak, ami elektromechanikus, aminek az alapvető hangkeltése az végső soron nem elektromos elven működik, hanem mondjuk a Rhodes vagy a Wurlitzer zongorában, ott tényleg van egy rezgő nyelv, vagy egy rezgő, hát egy ilyen hangvillam mondjuk a Rhodesban, ami mellé oda tesznek egy pick-upot, és aztán egy elektronikus erősítést kap. És ugyanez van a Hammond orgonában is, hogy ott van egy pick-up, csak a pick-up előtt nem egy nyelv rezeg, hanem konkrétan egy fogaskerék forog, és a fogaknak, ugye, hogy távolodik, közeledik, ahogy így forog a fogaskerék, az a közeledés, távolodás a pick-uptól, az indukál egy áramot, vagy hát egy aztán végül feszültséget a pick-upban. Tehát maga a generátor az egy ilyen hibrid fizikai és elektronikus készülék. És ezt igazából elég nehéz, a mai napig elég nehéz normálisan, digitálisan szimulálni, mert annyi tökéletlenség, meg annyi olyan kis hiba jelenség van ennek a generátornak a működésében, amit nem lehet normál, nem nagyon tudnak megcsinálni.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: És akkor visszatérve, téged hol ért ez az első Hammond orgona hatás az életedben, ami után kvázi felvetted ezt így a billentyűség mellé a repertoárodba?
2: Ez is a gimnázium vége fele. Volt egy osztálytársam, akitől kaptam egy Emerson Lake & Palmer felvételt kazettára átmásolva, és az teljesen az ilyen villanyütésszerű volt, hogy akkor éjjel-nappal azt hallgattam nagyon sokáig, és azt hallottam, hogy ez valami billentyűs hangszer, nem tudtam, hogy Hammond orgonának hívják, meg hogy Moog szintetizátornak hívják, a másikat, amit ugye nagyon sokat használ az Emerson, és így évekkel később világosodott meg ez előttem, hogy hát valójában ez egy olyan hangszer, ami létezik, nem túl nagy, elérhető, és akkor már az egyetem alatt, amikor már volt némi saját keresetem, ilyen egyetemi munkákból, akkor fogtam magam, és vettem egyet, és így onnantól indul ez.
1: A jazzre mennyire jellemző hangszer?
2: Hát nagyon is. Nagyon sok olyan előadó van, aki zongora mellett váltó hangszerként használta, de hogy egészen nagy nevek, a Fats Waller, Count Basie, van egy Oscar Peterson lemez is, ami végig hemondozik, egyébként rettenetes, de azért van.
1: De bocsánat, mitől rettenetes, hogy egy Oscar Peterson a zongora helyett Hammond orgonán játszik, akkor ott az mitől lett annyira kontrasztos az ő amúgy genialitásával?
2: Hát ez nyilván már ízlésbeli kérdés. Igazából eltérő stílusban használja a Hammondot, ahhoz képest, mint ahogy az igazán sikeres Hammondosok, mondjuk Jimmy Smith és a későbbiek. Tehát hallatszik, hogy még egy ilyen útkereső, kicsit olyan fura hangszínek vannak a bal kézbe, játszik basszust, de azt is ilyen magas hangon játsza, és tehát nem szép a hangszín, valahogy nem, még nem érezt, nem találták meg azt a helyét a hangszernek. Egy csomó olyan korai Hammond orgonista van, pont egy pár hete tartottam erről egy kis előadást a Póka Egon főiskolán. Gyerekeknek összeszedtem pont emiatt. Tehát a korai orgonistáknak van egy olyan stílus irányzata, hogy úgy játszanak, mintha egy big bandet imitálnának. Tehát ilyen fúvós szekció, mit tudom, van egy rezes riff, akkor arra válaszolnak a fafúvók, akkor arra. Tehát, hogy ilyen nagyon tetten érhetően ilyen big band-szerű imitáció, és igazából a Peterson meg nem ezt csinálja, hanem ő ugyanazokat az egyújas ilyen zongora futamokat produkálja a Hammondon is, mint amiket a zongorán, és valahogy nem annyira jó stílusban, mint amit később a Jimmy Smith és utódai és tanítványai, ahogy használják.

0: Ezt hogyan szeretted volna, vagy hogyan képzelted el ekkoriban beleültetni a te zenei hangzásvilágodba, és egyáltalán egy formációnak a zenei világába? Mennyit változtatott az addigiakhoz képest a te zenei elképzelésed, ez a hangszer?
1: Igen, hát sokat. Igazán ugye az maga az, hogy miért váltottam, vagy miért vettem be a zongora mellé az orgonát is, annak vannak ilyen, tehát az volt a motiváció bennem, az tetszett nagyon az orgonálásban, hogy, vagyis inkább ami a zongorázásban nem tetszett, és a mai napig is úgy érzem, hogy gátol, hogy igazán ahhoz, hogy valakire úgy rá fölnézzenek, hogy ú, de jó zongorista, ahhoz rettenetesen virtuóznak kell lenni. Tehát, hogy nagyon sok hangot kell tudni lejátszani nagyon rövid idő alatt, és ezzel szemben azt éreztem, hogy a Hammond orgonista meg kitart egy hangot, tehát hogy van olyan, mit tudom, hogy több körön keresztül egy hangot tart, és jó. És hogy én ezt az erőt akarom, meg mondjuk egy szaxofonnak is, hogy az, hogy megszólal egy hang, és abban sokkal több kifejezési módot lehet érvényesíteni, mint azon, hogy egy zongorán, most oké, a zongorát is le lehet ütni százféleképpen, de hogy mégiscsak sokkal kifejezőbb, vagy egy elektromos gitáron egy hang, amit lehet bal kézzel is variálni, jobb kézzel is variálni, össze-vissza. Tehát, hogy nagyon ilyen szűknek éreztem a zongora kifejező erejét ezekhez képest. Most kifejezetten csak a hangszínre vonatkoztatva ezt a dolgot, és ez az egyik, ami nagyon tetszett, meg ez a nyers erő, amit egy elektromos hangszer nyilván képvisel mondjuk egy akusztikushoz képest. A másik meg az, hogy ugye a legtöbb olyan hemondos zenekarban a hemondos, az orgonista játsza a basszust is. Mm. És ez a fajta együttjáték, ilyen kamara együttjáték, hogy én játszom a basszust is, meg a harmóniát is, de még vannak persze nyilván, mondjuk van egy ritmus hangszernek egy gitár, meg mondjuk egy dob, vagy egy akkord hangszernek egy gitár, meg egy dob. Ez egy sokkal izgalmasabb felállás improvizáció szempontból, mint az, hogyha van külön egy bőgő, vagy egy basszus gitáros, mert sokkal nehezebb funkcióban együtt mozogni, tehát egy bőgős meg egy harmónia hangszer, ott akkor mindig mutogatni kell, vagy magyarázni kell, most menj ide, menj oda, tehát lassú lesz a folyamat, ha nincs megírva előre. Viszont így, hogy én játszom a basszust is, meg a harmóniát is, meg igazából mindent, ezáltal sokkal nagyobb kontrollom van az adott zenekar fölött. És engem ez a fajta, nem tudom, együttjáték nagyon érdekel a mai napig.
0: Még azt hadd kérdezzem meg, hogy a jelenlegi formációdban hogy néz ki ez az arány egyáltalán, hogy a zongora meg a Hammond orgonának az aránya?
1: Aha, hát ugye van a Premetz Organ Trióm, ott 0% zongora. Van a...
0: És akkor egy picit még, ha említhetjük, igen, ott a tagokat, csak azért, hogy tényleg mindenki...
1: Legyen mindenki.
0: Igen, minden, jó, a helyre kerüljön.
1: Igen.
0: Egy kicsit a trió kapcsán.
1: Az Organ Triómban a Badics Márk dobol, és Zádor Tamás gitározik. Velük mind a kettejükkel most már 20 éve együtt játszunk, ahhoz képest most jelent meg az első lemezünk, úgyhogy nem siettük el.
0: Beérett.
1: Úgy igen.
0: Említetted a Barabás Lőrinccel a közös zenét.
1: Ugye a Lőrinccel volt az Eclectric nevű zenekar, ami popposabb irány volt, és aztán megcsinálta a Lőrinc a kvartettjét, aminek ugye minden, 1-2-3 évente van egy új garnitúra, hogy mi a felállás, és most a jelenlegi az már egész régóta regnál ez a felállás, ebben most megint együtt játszunk. Ott nem nagyon orgonázom, ott inkább ez a rócos, meg akusztikus zongorás vonal van, amit szintén nagyon szeretek csinálni. És aztán van ugye a Kék Nyúl, ami még egy saját zenekar, ott meg azt próbálom megvalósítani, hogy az orgona így a fő hangszer, de mellette mindenféle egyéb szintetizátorok még úgy jelenjenek meg. Ott mondjuk zongora kevésbé.

0: melyiket érzed igazán szívügyednek, mondjuk a Orgán Trió vagy a Kék Nyúl kapcsán?
1: Ezek így hullámoznak.
0: Vagy éppen amilyen hangulatodat, vagy zenei világodat éppen, amelyikbe tudod ültetni, az van éppen közelebb hozzád?
1: Igen, meg amelyikkel éppen tudunk dolgozni. Az Orgona Trió az mindig egy ilyen kiemelt helyen van, hogy úgy mondjam. Azt nagyon élvezem ott a saját számokat is, meg hogy nem csak saját számokat játszunk, ott szoktunk azért ilyen orgona klasszikusokat is elővenni. Annak mindig nagyon különleges hangulata van.
0: Hogyan látod, mi áll éppen előtted zeneileg, ameddig előre lehet tekinteni? És
1: hát most dolgozunk egy triós lemezen, annak még idén meg kell jelennie, bizonyos okokból. De hát ezek persze ilyen kellemesen fájó.
0: Hát még januárban ez nem olyan nagy...
1: Igen.
0: Még a bizakodóak lehetünk, hogyha 26-ban kell megjelenni.
1: Igen, igen.
0: És egyéb fellépések, vagy mondjuk a Kék Nyullal, vagy újabb?
1: Hát vannak, nem tudom, mondjuk dátumokat?
0: Nem, de nem. Mondjuk, hogyha ami úgy motivál, vagy amiről szívesen tekintesz előre, vagy olyan projekt, vagy bármi, ami zeneileg...
1: Most van egy színházi projekt, amiben nagyon jó pofa lesz részt venni, de ott például zongorázom végig, tehát hogy ilyen is van.
0: Erről el lehet árulni többet?
1: De sajnos mondjuk a pesti nézőknek annyira nem aktuális, ez a Kassai Tália színházban lesz a darab. A Nők az ideg összeomlás szélén című...
0: Klasszikus.
1: Hát ez egy filmből írt darab, egy jó kis musical. Ez olyan szempontból nekem mondjuk izgalmas, hogy én amúgy játszottam már színházban, de nem ez az alap beállítottságom, tehát én kevés darabban játszottam így, és mindig nagyon szerettem, és ezért ezt most várom, hogy milyen lesz.
0: És a musical mi volt a sem? Tántorít el, vagy mennyire vagy a musicallel?
1: Az az igazság, hogy az ilyen nagyon nyálas musical dalokból egy van benne, úgyhogy azt valahogy majd át...
0: Meg végül is, ha te játszod, akkor tudod picit
1: nem lesz annyira
0: befolyásolni,
1: nyálas,
0: milyen legyen az a musical.
1: Egy-két vendéghangot belefogunk majd. Hát nem tudom, nem. Szóval nem vészes, jó darab.
0: És ez mikortól, vagy hogyan lett?
1: Ez most januárban vannak a próbák, februárban lesznek az előadások Kassán.
0: Szakcsi rádió, online rádió.
1: Online, hát akkor ugye igen, Kassaiak.
0: Bárki, aki hallja, vagy aki szívesen igen. utazna el, akkor az igen. egy izgalmas előadásnak hangzik, meg akkor a lemezmunkálatai is zajlanak, úgyhogy várjuk a végeredményt.
1: Jó, nagyon. Szívesen bemutatjuk.
0: Azt majd mindenféleképpen térjünk rá vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nekem nagyon hasznos volt, szerintem nem csak nekem, nagyon sok minden újat megtudtunk már csak az orgonáról is, vagy a Hammond orgonáról is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Premetz Mátyás, billentyűs, Hammond orgonista volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Luisa Zahn koncertje hallható, majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finn öbölben lévő Viszock kikötője, valamint a Pszekov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálakat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gardos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békéscsaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A fővárosban a múlt héten döntöttek a közgyűlésben a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A Magyar Reklámszövetség és a Fidesz-KDNP szerint ugyanakkor az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztethet. Tág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre

0: több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A többi kategóriában 5 magyar kapott még elismerést. Végül pedig a várható időjárásról: a legtöbb helyen süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: A mézi lazunyá.
1: Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Louisa Zahn koncertje hallható. Majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Fábián Julinak a lemezét, meg az ő munkásságát még a Konziban ismertük meg, tehát amikor én az Etude Konziba jártam, akkor jött ki ez a Honey and Chili lemez, és borzasztóan nagy hatással volt szerintem az akkori énekes generációra az, amit ő csinált, és tényleg világossá vált, hogy nem kell elmenni más irányokba, vagy nem kell kompromisszumot kötni, mert nyugodtan lehet tényleg olyan zenét játszani, amilyet mi hallunk belül, és arra kell az energiát fordítani, hogy leginkább az szólaljon meg kifele is, amit belül hallunk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Luisa Zahn koncertje hallható. Majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazzben nagyon sokan emlegetik az improvizáció szabadságát, ami engem is megfogott. És az is megfogott, hogy igazából ebben persze a népdaléneklésssel nagyon is közeliek, hogy nagyon intenzíven lehet átadni dolgokat. Én jazz énekesekből, jazz zenészekből is azokat szeretem, akiknél ezt az őrületes intenzitást meg lehet tapasztalni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoárt dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Luisa Zahn koncertje hallható. Majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnből egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyag hiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A több városban zajló szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt helyszíneken, Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban lesz például légi bemutató és nemzetközi haditengerészeti felvonulás. Donald Trump elnök beszéde után pedig minden idők legnagyobb tűzi játékát ígérik a szervezők. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. 3 hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Itthon jelenleg országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balató 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

legénybatap van a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Csak egy legénybatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

Venus. Lo,

0: legény vagy tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény vagy tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Luisa Zahn koncertje hallható. Majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha visszagondolok, hogy mondjuk Charlie Parker játéka volt az, ami egyszerűen lázba hozott, megdelejezett, valahogy egy újságíró egyszer így fogalmazott, hogy megdelejezett a jazz muzsika és Charlie Parker játéka, és ez tényleg így volt, hogy kaptam kölcsön az egyik zeniskolai barátomtól, később Vujicsics kollégámtól egy lemezt, mert akkor már kezdtem a jazzzel úgy kacélkodni, annak révén, hogy a klarinét utána a szaxofont is kézbe vettem, és ez a őszinte, szívből jövő játék, és az hát a persze a virtuózitás is, de az a szenvedélye, hogy Bird, ahogy ugye hívják őt, hívták őt a kollégái, és hát a mai napig is úgy emlegetjük Charlie Parkert. Ez a fajta őszinteség és tényleg lélekkel teli játék, ez ragadott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Luisa Zahn koncertje hallható, majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazzzenében, hogy ahány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazzzenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazzzene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Louisa Zahn koncertje hallható, majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Tegnap az ünnep előestéjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alkotmányát pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobb oldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali tüntetők ülő blokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Eddig több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 portugál régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, 4 ember kórházba került. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. Riasztották a magyar grippeneket délután egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Rangos német irodalmi díjat kapott Viski András regénye, a Kitelepítés. A nemzetközi irodalmi díjat egy kortárs világirodalmi mű német fordításáért ítélik oda. Az elismerést tegnap vette át a szerző és a fordító Tankó tíme a Berlinben. Viski András regénye saját családja sorsát mutatja be az 1950-es évek Romániájában. Az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható, nagy tavaink vize 22-28 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Luisa Zahn koncertje hallható, majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük. Örülünk, hogy itt vagytok, örülünk, hogy itt lehetünk. Színpadon a Pajánda Raptor zenekar. Bemutatnám a srácokat. Nyakas Krisztián, basszusgitár. Kálmán László, billentyűs hangszerek. Móczár László, gitár. Pintér András, gitár. Révész Gábor, akusztikus gitár. Kolman Gábor, szaxofon. Én meg a Paja vagyok. A nemrégiben elhunyt David Sanbornra emlékeztünk ezzel a dallal. Full House volt a címe. Egy nagyon, általunk nagyon kedvelt szaxofonos volt, úgyhogy megidéztük ide a szellemét. Az est nagy részében a Colors című albumunkról fogunk dalokat játszani. Mindjárt a következőnek az a címe, hogy White. Ugye nem meglepő, hogy a Colors című albumon színek vannak. Ez csak úgy viccből mondom. Szóval White.

0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról.
1: Köszönjük szépen! Ez volt a White című kompozíció, és egy újabb nagyszerű muzsikusnak állítunk emléket, Jaco Pastorius emlékére, The Chicken.

Nagyon szépen köszönjük. A következő dal... Jaj, ez ismét egy átdolgozás lesz. Aaron Copland egy szvitjét dolgoztuk át. Ma az albumon Gold címen található meg. Ez most egy kicsit ilyen ólom gold, mert hogy megpróbáltuk itt akusztikusítani, hogy ide is jó legyen.

0: Nagyon szépen köszönjük. Aaron Copland szuitjét hallottátok, illetve annak az átdolgozását. Biztos örül neki. Annyit még hagy mondjak el, amíg úgyis a Krisztián gitárt cserél, sokkal komolyabb kompozíció következik, nem, viccelek csak, hogy a zenekar 2019-ben alakult, és eljutottunk idáig ma. Sajnos a Covid miatt se próbálni, se semmit nem tudtunk csinálni, úgyhogy unalmunkba csináltunk egy lemezt. Ezt itt-ott ilyen megosztókon megtaláljátok, Colors címe, Pajan the Raptors. És most ismét erről következik egy dal, a lét szomorúságát megjelenítenő, bár az albumon Blue címen fordul elő.
1: Jazz Akusztik, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.

Köszönjük szépen! Ez volt a Blue című kompozíció. A következő dal is egy tiszteletadás lesz méghozzá Eric Clapton felé, akinek Andris is, hát a zenekar is nagy rajongója, és egy szerelmes ballada, Ruthie.

Köszönjük szépen, Eric Clapton és a Ruthie. És következzen ismét a lemezről. A Grey című kompozíció, ami a szürke hétköznapokról szól, amikor ugye elmész reggel, hazamész, és a kettő között nem történt semmi, csak mondjuk dolgoztál, szörnyű. Egy ilyen napot fogunk most elmuzsikálni nektek.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
1: Ez volt a Grey szürke című dal. Lassan búcsúzkodunk. Először is egy olyan dalt játszunk, amit képzeljétek el, a rádiók is játszanak. Az a címe, hogy Black, ami egy kicsit sötét, kicsit szomorú, de valójában egy nagyon boldog dal.

Köszönjük szépen! Elbúcsúzunk lassan. Hát ez a dal volt a Black, amely valamiért a legnépszerűbb. Még egyszer bemutatom a zenekart. Kálmán László, billentyűs hangszerek. Nyakas Krisztián, basszusgitár. Móczán László, gitár. Pintér Andris, gitár. Révész Gábor, akusztikus gitár. Kolman Gábor, szaxofon. Én meg a paja voltam, és egy Markus Miller dallal búcsúzunk tőle, még úgyse játszottunk ma. Egyébként szoktunk többet is, úgyhogy aki eljön a következő koncertünkre, az meg is hallhatja, de ma csak egy lesz. Az a címe, hogy Peeper.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Louisa Zahn koncertje hallható. Majd ezt követően az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható.
0: Kettőtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Louisa Zahn koncertje hallható. Közreműködik Gyárfás István és Berkes Balázs.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Ez a Jazz Koncertek a Szokcsi Rádióban.
1: Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Berkes Balázs, Gyárfás István,

Gyarfás István, Berkes Balázs és Louise Adán. Nagyon szépen köszönjük!

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Luisa Zahn koncertjét hallották. Közreműködött Gyárfás István és Berkes Balázs. A felvétel a Zsámbé Kirom templomnál készült 2011. július 1-én.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében az Ahmad Jamal trió koncertje hallható. Közreműködik Israel Cosby és Werner Fournier.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: az Ahmad Jamal trió koncertjét hallották. Közreműködött Israel Crosby és Vernel Fournier. A felvétel Washingtonban készült 1958. szeptember 5-én és 6-án.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.